0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak. Megyék lehetnek a vármegyékből. Nyári razziát indít a rendőrség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 ezer forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kevesebb ételt pazarolunk. Szerdánként csak délelőtt lesz ügyfélfogadás a bíróságon. Megdolgoztatta a vihar a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: Változik az ügyfélfogadás a Zalaegerszegi Bíróság ügyfélszolgálati irodájában. A nyári időszakban, vagyis július 22-e és augusztus 31-e között szerdánként csak délelőtt 8 és 11 óra között lehet ügyeket intézni. Tájékoztatta az Egerszegi Híreket Bartal Németes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvívője. Azt is hozzátette, hogy a hét többi napján változatlan nyitvatartással működik az iroda, ahol egyebek mellett dokumentumok benyújtására, iratminták igénylésére, iratbetekintésre, valamint cégkivonat igénylésére van lehetőség. Letarolt a Zalát a szerdai vihar. Délután érte el a vármegyét az enyhülést hozó hidegfront, ami letört ágakat és kidőlt fákat hagyott maga után. A 76-os főúton egy fa dőlt az úttestre Bagot térségében. Zalasárszegen a 7-es főúton több kidőlt fa is akadályozta a közlekedést. Itt a nagykanizsai tűzoltók avatkoztak be, ők távolították el a fákat az utakról. Ugyanez történt Galambok térségében is. Itt az egyik irányból a nagykanizsai, a másik irányból a zalakarosi tűzoltók segítettek. Csapiban pedig az Arany János utcában akadályozták a letört ágak a forgalmat. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
4: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízutánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
2: Letarolta a vihar Zalaegerszeget. Szerda délután viharos széllökésekkel és nagy mennyiségű esővel érkezett meg a hidegfront. Az utakon hömpölygött a víz, a széllökések pedig fákat csavartak ki és ágakat törtek le. A Zalavár megyei katasztrófavédők tájékoztatása szerint az Ola utcában egy fa borult rá egy jéghálóra, ami alatt autók parkoltak. A Dózsa-György utcában egy lakásablakát törte be egy kidőlt fa, az október 6-a tér közelében pedig egy úttestre dőlt fa akadályozta a közlekedést. A Virág Benedek utcában egy 10 méteres fa esett a vezetékekre, a Szendrei Júlia utcában pedig ketté tört szilvafa szakította le egy ház árambekötését. Nem csak a vihar miatt segítettek a tűzoltók, egy Sas utcai lakásban a szénmonoxid miatt riasztották őket, ahol nagy mennyiségben mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. Szerencsére jelzett az érzékelő készülék, így nem történt személyi sérülés. Folyamatosan zajlanak Zalavár megyében az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos intézkedések. Közben a zöldhatóság kukac@zala.gov.hu e-mail címre továbbra is várják a jelzéseket, és arra kérnek mindenkit, a levélben írják meg a pontos helyszínt, a kőzúzalék lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet és az eladót is nevezzék meg, hiszen ezek az adatok meggyorsíthatják a hatóság munkáját. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
5: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszély. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Elindult a Városnéző séták sorozat a Zalaegerszegen. Augusztus végéig 4 különböző tematikájú sétát szervez a Turinform iroda. Ezeken a túrákon a megszokott történelmi ismereteken túl a város kevésbé ismert, rejtélyes, romantikus és gasztronómiai arcát is bemutatják. Írja az AOL. Idén a legújabb sétán a szerelem kerül a középpontba, egykori találkozások, nagy fellángolások és szívbe markoló drámák helyszíneit lehet megismerni, de idén is lesz interaktív nyomozós krimi séta, gasztronómiai túra és a város történetét is bemutatják. A részleteket a Turinform iroda honlapján találják meg az érdeklődők. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi strandon. Augusztus végéig 2 kortárs segítő teljesít itt szolgálatot, akik egy tolmáccsal és a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársával folyamatosan járőröznek. Mondta a Kanizsai Médiaháznak Danhart Alexandra, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Idén már 22. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt a fürdő területén. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta el rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
6: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul. El inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
2: Vádat emeltek egy csaló zalai könyvelő ellen. A 64 éves férfi 2017-től volt a könyvelője egy zalaegerszegi zöldségkereskedéssel foglalkozó vállalkozásnak. A cég bankszámlájához is hozzáfért, és a vállalkozáshoz kapcsolódó utalásokat is ő végezte, így a saját fizetését is minden hónapban ő utalta el magának. Csak hogy éveken át többet utalt, mint amennyi járt volna. Ráadásul havonta utalt magának kisebb összeget, amelyeket a vállalkozás kiadásaiként tüntetett fel. A főnökének átadott bankszámla kivonatokat pedig meghamisította, hogy ne tűnjön fel a csalás. A vádlott több mint 41 millió forintot utalt el magának, pedig csak 1,5 millió járt volna neki. Így most csalás miatt emelt ellene vádat a zalaegerszegi járási ügyészség. Írja az AOL. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt! Végre itt a péntek, július 3. Az év 184. napja. A kornélok, somák, szülinaposok sok boldogságot. Nem sokára Vesz jön az Alanéval, előtte még az Airi Mafia, az órát pedig Segi kezdi. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, Max Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, pénteken, az acskómentes világnapon, angolul International Plastic Bag Free Day. Ennek az eseménynek a legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet az egyszer használatos műanyag zacskók környezetkárosító hatására, és világszerte ösztönözze az embereket a környezetbarát alternatívákra, például a tartós textiltáskákra való áttérést. Egyébként most, hogy már szelektíven gyűjtjük a műanyag palackokat, hát egy fokkal jobb a helyzet, de előtte, hát úton-útfélen bele lehetett fulladni a PET palackba. Igen, hát az egyszer használatos műanyag zacskó az még probléma, mint ahogyan a gyorshajtás is. A legtöbb baleset okozója ez, úgyhogy jó utat, óvatosan, ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55 155. Moving too fast, Artful Dodger dala folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront miatt szeles marad az idő. Napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. 27-32 fok között alakul a maximum, részletek a hírek végén. Fél hét után Keenan és az Everybody's Changing.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Kanaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebb ételt pazarolunk. Szerdánként csak délelőtt lesz ügyfélfogadás a bíróságon. Megdolgoztatta a vihar a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: Változik az ügyfélfogadás a Zalaegerszegi Bíróság ügyfélszolgálati irodájában. A nyári időszakban, vagyis július 22-e és augusztus 31-e között szerdánként csak délelőtt 8 és 11 óra között lehet ügyeket intézni. Tájékoztatta az Egerszegi Híreket Bartal Németes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvívője. Azt is hozzátette, hogy a hét többi napján változatlan nyitvatartással működik az iroda, ahol egyebek mellett dokumentumok benyújtására, iratminták igénylésére, iratbetekintésre, valamint cégkivonat igénylésére van lehetőség. Letarolt a Zalát a szerdai vihar. Délután érte el a vármegyét az enyhülést hozó hidegfront, ami letört ágakat és kidőlt fákat hagyott maga után. A 76-os főúton egy fa dőlt az úttestre Bagot térségében. Zalasárszegen a 7-es főúton több kidőlt fa is akadályozta a közlekedést. Itt a nagykanizsai tűzoltók avatkoztak be, ők távolították el a fákat az utakról. Ugyanez történt Galambok térségében is. Itt az egyik irányból a nagykanizsai, a másik irányból a zalakarosi tűzoltók segítettek. Csapiban pedig az Arany János utcában akadályozták a letört ágak a forgalmat. Olvasható az Zalavármegyei katasztrófavédők honlapján. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hét elejé hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcs hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Eszterfem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapjára. Marad a szél egy újabb hidegfront miatt, 27-32 fokra a napos gomoly felhős időre készülhetünk, elszórtan eső zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A hétvégén is marad a napos gomoly felhős idő, holnap 24-29, vasárnap 25-30 fokkal. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig Sophie Ellis-Bextor dalajon Murder on the Dance Floor. Jó reggelt!
1: Eszterfem a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a hét utolsó munkanapja, de akit hétvégére is beosztott a főnök, az szomorkodhat majd a következő fél órában Manu Chao-val. És jön majd Jani Csákvece is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 7 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do it.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Kidőlt fákat hagyott maga után a vihar. Azbeszttel szennyeződhetett utakról várják a lakossági bejelentéseket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Mellede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Letarolta a vihar Zalaegerszeget. Szerda délután viharos széllökésekkel és nagy mennyiségű esővel érkezett meg a hidegfront. Az utakon hömpölygött a víz, a széllökések pedig fákat csavartak ki, és ágakat törtek le. A Zala vármegyei katasztrófavédők tájékoztatása szerint az Ola utcában egy fa borult rá egy jéghálóra, ami alatt autók parkoltak. A Dózsa-György utcában egy lakásablakát törte be egy kidőlt fa, az október 6-a tér közelében pedig egy úttestre dőlt fa akadályozta a közlekedést. A Virág Benedek utcában egy 10 méteres fa esett a vezetékekre, a Szendrei Júlia utcában pedig ketté tört szilvafa szakította le egy ház árambekötését. Nem csak a vihar miatt segítettek a tűzoltók, egy Sas utcai lakásban a szénmonoxid miatt riasztották őket, ahol nagy mennyiségben mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. Szerencsére jelzett az érzékelő készülék, így nem történt személyi sérülés. Folyamatosan zajlanak Zala vármegyében az azbeszt szennyezéssel kapcsolatos intézkedések. Közben a zöldhatóság@zala.gov.hu e-mail címre továbbra is várják a jelzéseket, és arra kérnek mindenkit, a levélben írják meg a pontos helyszínt, a kőzúzalék lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet és az eladót is nevezzék meg, hiszen ezek az adatok meggyorsíthatják a hatóság munkáját. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok az év 184. napján, július 3-án pénteken. Kornél, Soma, őket lehet köszönteni. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Nenet Cseri tesója, Iglaj Cseri is jön nem sokára, az órát pedig Árás indítja.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, azon a napon, amelyen olyan ikonikus filmek jelentek meg, mint 85. július 3-án a Michael J. Fox és Christopher Lloyd főszereplésével készült Vissza a jövőbe című legendás sci-fi, vagy 91-ben a Terminátor 2-t, de ezen a napon mutatták be 96-ban a Függetlenség napja című sci-fit Will Smith-szel, 2002-ben a Man in Black 2-t, és 2007-ben a Transformers-t. De hogy mi minden történt még ezen a napon, kiderül egy picit később, addig sok jó zenével készültem. Nem sokára Manu Chao jön, most pedig Armand van Helden és a My My My a Best FM-en.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront miatt marad a szél, kevesebb esővel, északkeleten viszont lehet egy-egy hevesebb zivatar is. 27-32 fokot mérhetünk. Részletek és a folytatás hamarosan, mindjárt 7:30. Jó reggelt, Sophie B. Hawkins-t hallgatjuk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Tematikus városnéző séták. Rendőrök és fiatalok a strandokon Zalakaroson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszély. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Elindult a városnéző séták sorozata Zalaegerszegen. Augusztus végéig 4 különböző tematikájú sétát szervez a Turinform iroda. Ezeken a túrákon a megszokott történelmi ismereteken túl a város kevésbé ismert, rejtélyes, romantikus és gasztronómiai arcát is bemutatják, írja az AOL. Idén a legújabb sétán a szerelem kerül a középpontba. Egykori találkozások, nagy fellángolások és szívbe markoló drámák helyszíneit lehet megismerni. De idén is lesz interaktív nyomozós krimi séta, gasztronómiai túra és a város történetét is bemutatják. A részleteket a Turinform iroda honlapján találják meg az érdeklődők. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi strandon. Augusztus végéig 2 kortárs segítő teljesít itt szolgálatot, akik egy tolmáccsal és a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársával folyamatosan járőröznek. Mondta a Kanizsai Médiaháznak Danhart Alexandra, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Idén már 22. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt a fürdő területén. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 3-án pénteken, Kornél Soma napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 129 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriáskereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között. 74 éve ezen a napon született Laura Branigan, amerikai énekesnő, színésznő. I live among the creatures of the night. 1960. július 3 megszületett Vince Clark, angol billentyűs zeneszerző, producer, a korai Depeche Mode, majd a Jezu és az Erasure tagja. Don't 1962-ben a mai napon született Tom Cruise, amerikai színész. És 1987. július 3 megszületett a négyszeres F1 világbajnok Sebastian Vettel, német autóversenyző. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyugis a péntek reggel az utakon, ha mégis dugó baleset lenne, várom az infót 0620-55-55-155. Hát szerencsére a múlt, ha idéglenesen is, a kegyetlen nyár jön majd a Cruel Summer az Ace of Base-től. És a Rói és Ádám is. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, friss hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. www.facebook.com/bestfmzalaegerszeg. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A mondás szerint egyetlen véradással három ember életét lehet megmenteni. Vérre az év minden időszakában szükség van. Nem helyettesíthető, nélkülözhetetlen az életmentő beavatkozásoknál, valamint a sürgős műtéteknél. Ahhoz azonban, hogy mindig megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre, elengedhetetlen az önkéntesek önzetlen segítése. A zalaegerszegi területi vérellátó hétfőn 8 és 15 óra között, csütörtökön pedig 17 óráig várja az önkénteseket a további időpontokról és helyszínekről. A Magyar Vöröskereszt, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat közösségi felületein találhatók naprakész információk. Vért azok az egészséges 18 és 65 éves kor közötti önkéntesek adhatnak, akik testsúlya legalább 50 kg fölött, de 140 kg alatt van. A véradás az előkészületekkel és a regenerálódással együtt összesen egy órát vesz igénybe.
0: A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
2: Két magaslat, a Pátertomb és a Jánkahegy között találjuk Alsó Jánkát. A városrészben a két sarokpontot a neoromán stílusú vasútállomás, valamint a Mindszenty József által alapított egykori Notre Dame zárta jelenti. A 20. század elején beépült körzetben közel 100 éves útszakaszokat is találunk. A Mátyás Király utca 1927, míg az Árpád utca 1928 óta viseli a nevét. A folyamatos fejlődésről tanúskodik, hogy 1957 óta jelzik a térképen a Bartók Béla, valamint az onnan kiinduló és visszakanyarodó Móricz Zsigmond utcákat. A történelmi változások a Dombos negyedet is érintették. A II. Világháború előtt a Dobó Katalin utca Festetis György nevét, a József Attila utca 4. Károlyét, míg a Bem József utca Eszterházi Pál grófét viselte.
0: Best FM. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Kevesebb ételt pazarolunk. Szerdánként csak délelőtt lesz ügyfélfogadás a bíróságon. Megdolgoztatta a vihar a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
4: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
3: Változik az ügyfélfogadás a Zalaegerszegi Bíróság ügyfélszolgálati irodájában. A nyári időszakban, vagyis július 22-e és augusztus 31-e között szerdánként csak délelőtt 8 és 11 óra között lehet ügyeket intézni. Tájékoztatta az Egerszegi Híreket Bartal Németes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvívője. Azt is hozzátette, hogy a hét többi napján változatlan nyitvatartással működik az iroda, ahol egyebek mellett dokumentumok benyújtására, iratminták igénylésére, iratbetekintésre, valamint cégkivonat igénylésére van lehetőség. Letarolt a Zalát a szerdai vihar. Délután érte el a vármegyét az enyhülést hozó hidegfront, ami letört ágakat és kidőlt fákat hagyott maga után. A 76-os főúton egy fa dőlt az úttestre Bagot térségében. Zalasárszegen a 7-es főúton több kidőlt fa is akadályozta a közlekedést. Itt a nagykanizsai tűzoltók avatkoztak be, ők távolították el a fákat az utakról. Ugyanez történt Galambok térségében is. Itt az egyik irányból a nagykanizsai, a másik irányból a zalakarosi tűzoltók segítettek. Csapiban pedig az Arany János utcában akadályozták a letört ágak a forgalmat. Olvasható az Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Küszöbön a hétvége is végre, lehet bármit csinálni, amit a kánikulában nem lehetett, így grillezni, nyugodtan kirándulni, kerti partit tartani, vagy akár normális körülmények között strandolni. Július 3-a van péntek, kornélok, somák, szülinaposok, sok boldogságot, 5 perccel múlt 8, már is indítom a kosindalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, Spanyolország a legjobb 16 között a foci VB-n, az osztrákokat verték, hihetetlen. Alexander Schlager, azaz Schlager Sándor, így hívják az osztrák kapust, de van még egy Schlager nevű játékos az osztrák keretben. Most pedig az a Martin Rihárd érkezik, aki hétfőn Budapesten koncertezik. Ricky Martin és Christina Aguilera duettje indul. Nobody Wants to Be Lonely a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: FM a legjobb zenék. Ha nem írnának róla, lehet föl sem tűnne. Újabb hidegfront jön, de ezúttal eső helyett szelet hoz. Egy-egy futózápor azért nem kizárt, de nem ez lesz a mai napra a jellemző. Napos gomoly felhős idő, 29 fok körüli maximummal. Részletek a hírek végén és a hétvége időjárásáról is hallhatunk. Mindjárt 8:30, jó reggelt, Will Smith-szel folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Kidőlt fákat hagyott maga után a vihar. Azbesztel szennyeződhetett utakról várják a lakossági bejelentéseket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Mellede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Letarolta a vihar Zalaegerszeget. Szerda délután viharos széllökésekkel és nagy mennyiségű esővel érkezett meg a hideg front. Az utakon hömpölygött a víz, a széllökések pedig fákat csavartak ki és ágakat törtek le. A Zala vármegyei katasztrófavédők tájékoztatása szerint az Ola utcában egy fa borult rá egy jéghálóra, ami alatt autók parkoltak. A Dózsa-György utcában egy lakásablakát törte be egy kidőlt fa, az október 6-a tér közelében pedig egy úttestre dőlt fa akadályozta a közlekedést. A Virág Benedek utcában egy 10 méteres fa esett a vezetékekre, a Szendrei Júlia utcában pedig ketté tört szilvafa szakította le egy ház árambekötését. Nem csak a vihar miatt segítettek a tűzoltók, egy Sas utcai lakásban a szénmonoxid miatt riasztották őket, ahol nagy mennyiségben mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. Szerencsére jelzett az érzékelő készülék, így nem történt személyi sérülés. Folyamatosan zajlanak Zala vármegyében az azbeszt szennyezéssel kapcsolatos intézkedések. Közben a zöldhatóság kukac@zala.gov.hu e-mail címre továbbra is várják a jelzéseket, és arra kérnek mindenkit, a levélben írják meg a pontos helyszínt, a kőzúzalék lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet és az eladót is nevezzék meg, hiszen ezek az adatok meggyorsíthatják a hatóság munkáját. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williamsről olvastam egy hírt, amiről az jutott eszembe, hogy jövő héten szabadságon leszek, de biztos 100%, hogy nem ülnék be egy rádió stúdióba a szabadságom alatt, hiszen a szabadság arról szól, hogy az ember pihenjen, és ne azt csinálja egyébként, amit egész évben. Nem így Robbie Williams, aki Sevillában pihent pár napot, de csatlakozott egy utcazenészhez, akivel együtt elénekelte Angels című slágerét, és az talán rendben is van, hogy az utcazenész telefonról nézte a dal akkordjait, de egy ponton Robbie is a dalszöveget, szóval... She's the one! Ezt halljuk tőle most itt a Besten.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Tematikus városnéző séták. Rendőrök és fiatalok a strandokon Zalakaroson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Elindult a városnéző séták sorozata Zalaegerszegen. Augusztus végéig 4 különböző tematikájú sétát szervez a Turinform iroda. Ezeken a túrákon a megszokott történelmi ismereteken túl a város kevésbé ismert, rejtélyes, romantikus és gasztronómiai arcát is bemutatják, írja az AOL. Idén a legújabb sétán a szerelem kerül a középpontba, egykori találkozások, nagy fellángolások és szívbe markoló drámák helyszíneit lehet megismerni, de idén is lesz interaktív nyomozós krimi séta, gasztronómiai túra és a város történetét is bemutatják. A részleteket a Turinform iroda honlapján találják meg az érdeklődők. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi strandon. Augusztus végéig 2 kortárs segítő teljesít itt szolgálatot, akik egy tolmáccsal és a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársával folyamatosan járőröznek, mondta a Kanizsai Médiaháznak Dan Hart Alexandra, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Idén már 22. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt a fürdő területén. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában a Faithless klasszikusa az Insomnia, de énekel Lady Gaga, Always Remember Us This Way, az órát pedig a szintén Minogue, Kylie Huga, Danny indítja, aki több évtized kihagyás után visszatért a színészethez. Ausztrál sorozatban és egy rövid film szerepben is látható. I Begin to Wonder, 4 perc múlt 9, hello, Max Emlaranta vagyok.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék. 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé Tata és Mocsa között. Ha valaki nem szeretne araszolni, akkor Csémnél hajt

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap esti Night Shift rezidensünk Miller hunyt egy gyorsat, és ma este visszatér. A pénteki Night Shift extrában újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak. 6 és 7 között is, csak akkor a házigazdától, Whiteboytól. Where is the love? A Black Eyed Peas folytatja a péntek reggelt.

Ezt a fenn a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapja napos, szeles, gomoly felhős időt tartogat 29 fokkal, és a hétvége is valahogy hasonlóképpen alakul, egyre kevesebb széllel. Ez már Amy Winehouse dala közben. You know I'm no good a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgatjuk majd a DB Bulvár nagyon pozitív dalát, Point of View. És hozom Horváth Tamást is. Ha dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155, mindjárt 10 óra, itt a vége a péntek reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalmegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebb ételt pazarolunk. Szerdánként csak délelőtt lesz ügyfélfogadás a bíróságon. Megdolgoztatta a vihar a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: Változik az ügyfélfogadás a Zalaegerszegi Bíróság ügyfélszolgálati irodájában. A nyári időszakban, vagyis július 22-e és augusztus 31-e között szerdánként csak délelőtt 8 és 11 óra között lehet ügyeket intézni. Tájékoztatta az Egerszegi Híreket Bartalné Mentes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvívője. Azt is hozzátette, hogy a hét többi napján változatlan nyitvatartással működik az iroda, ahol egyebek mellett dokumentumok benyújtására, iratminták igénylésére, iratbetekintésre, valamint cégkivonat igénylésére van lehetőség. Letarolt a Zalát a szerdai vihar. Délután érte el a vármegyét az enyhülést hozó hidegfront, ami letört ágakat és kidőlt fákat hagyott maga után. A 76-os főúton egy fa dőlt az úttestre Bagot térségében. Zalasárszegen a 7-es főúton több kidőlt fa is akadályozta a közlekedést. Itt a nagykanizsai tűzoltók avatkoztak be, ők távolították el a fákat az utakról. Ugyanez történt Galambok térségében is. Itt az egyik irányból a nagykanizsai, a másik irányból a zalakarosi tűzoltók segítettek. Csapiban pedig az Arany János utcában akadályozták a letört ágak a forgalmat. Olvasható az Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hét utolsó munkanapján, július 3-án, pénteken sok boldogságot kívánok a kornéloknak, a somáknak és a szülinaposoknak is. Töltsük együtt ezt a pár órát a munkaidő végéig, én délig hozom a legjobb zenéket déltől, Majoros Rita vált. Jennifer Lopez indít Love Don't Cost a Thing. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbolyom.

0: Best FM a legjobb zenék, 91-es slágerrel megyünk tovább. PM Dance, At a Drift on Memory Bliss, a dal alapjául pedig egy majd 10 évvel korábbi klasszikus, a Spandau Ballet True című dala szolgál. A dolog pikantériája, hogy a Spandau Ballet tagjai nemhogy nem perelték be őket a hangmintáért, de kifejezetten imádták a dalt. A zenekar gitáros a Gary Kemp hivatalos társszerzői kreditet, és ezzel komoly jogdíjakat kapott, míg az énekes Tony Hadley még a PM Dance klipjében is feltűnik egy ponton a saját hangmintázott vokájára tátog.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Hajdú-Szoboszló közelében többen ütköztek, a 200-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Lassú, szakaszosan torlódik az M1-es forgalma Budapest felé a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás főleg a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv raszol az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tart, annak javasolt a belső sáv használata. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég még sütött a nap, most viszont felhős az ég itt a fővárosban. Ez lesz a jellemző a mai nap időjárására és egész hétvégén. Napos gomoly felhős idő ma még erős széllel, 25-30 fok közötti maximumokkal, számottevő csapadék nélkül. Részletek a hírekben, a délelőtt utolsó órájában pedig szól majd Tupac slágere. És jön By Alex is.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy a fősteraszról, te voltál, aki táncolt velem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos közlekedésbiztonsági akciót tart nyáron a rendőrség, már szedik a korai és középérésű kajszit. A felhők mellett sokat süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indult, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, mert pénzért hamisan igazolták a kötelező oltásokat. Egy Cegléd környéki településen dolgoztak, ott kereste meg őket 3 éve egy pár. A tenyésztők külföldre adtak el kiskutyákat. Az ehhez szükséges kisállatútleveleket a vádlottak állították ki, de jó pénzért más életkort írtak a papírokba, és valótlanul igazolták, hogy a kölykök megkapták a veszettség elleni oltásokat. Mintegy 200 kutya esetében történt ilyesmi, az állatorvos és asszisztense összesen több mint 3 millió forintot kapott a hamis okiratokért. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Július 21 és november 24 a két dátum, amikor az óraindító Usher dalban is hallható Pitbull Magyarországon lép föl. A közelebbi Puskás Aréna beli koncerten pedig Kis János, azaz Lil Jon lesz az előzenekara. Indítom a DJ Gadas Paulini Love-ot, 4 perccel múlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: köszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék a popiparban, úttörő jogi lépésre szánta el magát a Backstreet Boys, hivatalosan is lefoglaltatta a védjegyoltalmat a saját hangjára, pontosabban a jól ismert Hi, we are the Backstreet Boys beköszönő mondatra és a vokális karakterükre. Ezzel próbálják jogi úton megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia engedély nélkül klónozza és hamisítsa a hangjukat a közösségi médiában. Jön a Get Down tőlük a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk. Több autó ütközött az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében a 39-es kilométernél. Csak a külső sávon halad a forgalom, a torlódás 5-6 kilométer. Az M0-áson, az M5-ös felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak, a 8-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 3-4 kilométer ott. És baleset történt a 6-os főút pécsi szakaszán is, a Tüzér utcai kereszteződésben. Két autó ütközött, két sávot lezártak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Két szőke hölgy indítja a délutánt, az egyiket Britney Spearsnek hívják, a másikat pedig Majoros Ritának. Utóbbi kolléganőm és átveszi a stafétát a hírek alatt itt a stúdióban. Jó hétvégét, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Szamócák tizede elbukott a fogyasztóvédők vizsgálatán, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas színművész. Elszórtán jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon lehet erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcs üzletekben, útmenti árusoknál, több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. Legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett mintegy 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvége nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, kellemes pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a mai délutánt, és egy kicsit ráhangolok mindenkit a következő nyári hétvégére. Lenny Kravitz-szel, a Destiny's Child-dal, vagy éppen Craig David és Sting dalával itt lesz a Rise and Fall. Most Britney Spears-szel, nagy kedvencemmel indulunk. Itt a Toxic. Szép napot!
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Best FM a legjobb zené. Ki mit csinál a hétvégén? Nagyon remélem, hogy valami isteni programmal töltik. Én megpróbálok mindenkit a hétvégére hangolni, bár szerintem ezzel azért nem lesz túl nehéz dolgom. Általában azért a legtöbben várjuk a hétvégét. Akkor én hangolok mindenkit, mondjuk Blaze és Diaz dalával jön a Minden másképp lesz, de hozom a napkérdését is, aztán itt lesz például a csomó-csomó közlekedési információ, mindenféle érdekesség, mozi ajánló is, és persze főszerepben a legjobb zenék. Úgyhogy Lenny Kravitz már érkezik is, és a Fly Away, én pedig csodás pénteket kívánok mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat ma is mindenkinek. Önökkel leszek bármelyik úton, ha pedig közlekedési infót kapok, már adom is tovább. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a sáv elhúzásos terelés elején egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, az átterelt sávban erre kell készülni. A 60-as kilométernél a forgalmat mindkét irányban egy-egy sávon engedik el. Több autó ütközött össze az M7-esen Balaton felé Kápolnás Nyék térségében. A 39-es kilométernél forgalomkorlátozás ugyan már megszűnt, de a lassan oszló torlódás, hát még mindig legalább 8 kilométeres, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és ifadó telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek után a Will Smith és a Man in Black. És zenél Berkes Olivér is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohára jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Mintegy 300 ezer szerződést cseréltek le a lakásbiztosítási kampányban. Az idei volt a második legmelegebb június itthon. Felhős napos időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőkhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és a kommunikáció fejlesztéséről szólt. De számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiát alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Nagyobb tételben csempészte a török zárjegyes cigarettát egy kamionos. A Törökországból Németországba tartó járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték a pénzügyőrök, és több száz doboz különféle márkájú cigarettára bukkantak. Az áru értéke 1 millió forint körül lehet. A tettes ellen eljárás indult. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél többfelé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, gyerünk tovább, és hallgassuk a legjobb zenéket, és mindjárt itt a hétvége, tényleg pár óra, sőt, jó páran már el is kezdték a hétvégét, úgyhogy mi már ebben a hangulatban vagyunk. A Coldplay-el, Will Smith-szel, a Nox-szal, a Solvay-vel, vagy éppen a Mystic-kel, velük indul az óra, én pedig csodás hétvégét kívánok!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Már meg is hoztam a nap kérdését. Itt vagyunk a nyaralási időszak közepén, ugyebár így július elején. Na de, ki kivel megy szívesen nyaralni? Ki az, akihez szívesen alkalmazkodunk, akivel jól kijövünk egy nyaraláson, mert mondjuk ugyanolyan a ritmusunk? És ki az, akivel soha többé? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a válaszok, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, úgyhogy lehet írni. A Dallonis pedig a folytatásban érkezik, és az I Got 518, utána pedig Florida zenél. Good Feeling itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Baross utca József körút kereszteződésében, a 32-esek terénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És erős a forgalom az M1-esen, úgyhogy lassulás van, torlódás Budapest felé, Tatta és Budaörs közötti kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tattánál mindkét sáv több kilométeren keresztül arra szól az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tartanak, javasolják a hallgatóink, hogy a belső sávot válasszák. Az M7-esen a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők mai hulláma is, úgyhogy Érd és Tárnok között szintén torlódás van, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én pedig számolok az önök üzeneteivel, szóval ha járnak, kelnek az országban és van infójuk, küldjék el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, után a Depeche Mode és az It's No Good.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Uniós pénzből új villamosvonal épülhet Budapesten. Már szedik a korai és középérésű Kajszit. Nagyrészt napos lehet a hétvégénk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállattakaró ruhát. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackot. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mertonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7000 tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvége nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, szép délután, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ahol a Simply Red és a Something Got Me Started szól, vagy éppen Monta Jordan és a This Is How We Do It. Jön majd Pápai Jóci, jön a Depeche Mode is, most viszont Chicane és Bryan Adams indítja az órát. Don't give it up!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki kivel menne szívesen nyaralni, és miért, és ki az, akivel soha többet. Anita azt írja, a férjemmel megyek legszívesebben, mert ő mindent megszervez, nekem csak élvezni kell a nyaralást, soha többé, viszont a főnökömmel. Elég belőle hétköznap is. Peti is írt, a haverokkal mindig jó a hangulat, de egy hét után már mindenki idegesít, soha többé azzal, aki reggel 6-kor már túrázni akar. Kata azt írja, a nővéremmel bárhová elmennék, ugyanazokat a helyeket szeretjük, az exemmel viszont már a Balatonra sem. Érthető. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és akár a jó kis nyaralós képek is, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Azok mellé egy kis Simply Redet, megint csak egy kis időutazás a 90-es évek elejére. Jön egy izgalmakkal teli dal, új szerelemről, új találkozásról. Something Get Me Started, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam két infót is az utakról. Az egyik, hogy a 32-esek terénél a Baross utca és a József körút találkozásánál baleset történt, úgyhogy emiatt van ott egy kis fennakadás. A másik infó pedig Lacitól érkezett, hogy a Fiumeni úton baleset történt, szintén a Baross utca környékén, ott az Orci tér környékén. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Erős a forgalom, úgyhogy szakaszosan torlódás van az M1-esen. Budapest felé méghozzá Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül araszol az átsorolás előtt. Az M7-esen a Balaton irányába pedig megindultak a hétvégézők, Érd és Székesfehérvár között szintén torlódás van. Erre kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Kidőlt fákat hagyott maga után a vihar. Azbesttel szennyeződhetett utakról várják a lakossági bejelentéseket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Mellede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
4: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igen csak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
3: Letarolta a vihar Zalaegerszeget. Szerda délután viharos széllökésekkel és nagy mennyiségű esővel érkezett meg a hidegfront. Az utakon hömpölygött a víz, a széllökések pedig fákat csavartak ki és ágakat törtek le. A Zala vármegyei katasztrófavédők tájékoztatása szerint az Ola utcában egy fa borult rá egy jéghálóra, ami alatt autók parkoltak. A Dózsa-György utcában egy lakásablakát törte be egy kidőlt fa, az október 6-a tér közelében pedig egy úttestre dőlt fa akadályozta a közlekedést. A Virág Benedek utcában egy 10 méteres fa esett a vezetékekre, a Szendrei Júlia utcában pedig ketté tört szilvafa szakította le egy ház árambekötését. Nem csak a vihar miatt segítettek a tűzoltók, egy Sas utcai lakásban a szénmonoxid miatt riasztották őket, ahol nagy mennyiségben mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. Szerencsére jelzett az érzékelő készülék, így nem történt személyi sérülés. Folyamatosan zajlanak Zala vármegyében az azbeszt szennyezéssel kapcsolatos intézkedések. Közben a zöldhatóság kukac@zala.gov.hu e-mail címre továbbra is várják a jelzéseket, és arra kérnek mindenkit, a levélben írják meg a pontos helyszínt, a kőzúzalék lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet és az eladót is nevezzék meg, hiszen ezek az adatok meggyorsíthatják a hatóság munkáját. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
0: 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a tompuló nyári kánikulában, a zárt gépjárművek utastere pillanatok alatt életveszélyes, akár 50-60 fokos csapdává változhat, bár a szakemberek folyamatosan kongatják a vészharangot. Egy újabb megrázó nemzetközi tragédia bizonyítja, hogy a hőségben összezáró autó és a legkisebb figyelmetlenség is azonnal életet követelhet, mint most is. Hát hiába ugye a szakemberek visszatérő figyelmeztetései évről évre, és hiába a magyar hatóságok és mentőszervezetek szüntelen figyelemfelhívó kampányai, úgy tűnik, hogy egyszerűen nem lehet elégszer elmondani, hogy milyen végzetes veszélyeket rejt a nyári forróságban egy zárt kocsiban tartózkodni. Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy a tűzőnapon álló járművek fém és üvegfelületei üvegházként működnek, az autó belsejében a hőmérséklet exponenciálisan emelkedik, így akár a résnyire lehúzott ablak sem nyújt érdemi védelmet. Ebben a helyzetben még a várakozás is rendkívül megterhelő, de kisbabákat, védtelen kisgyermekeket, házi kedvenceket vagy idős embereket akár csak néhány percre is magukra hagyni a kocsiban egyenlő a közvetlen életveszéllyel. A tragédiához még csak az sem kell, hogy a szülők szándékosan a járműben felejtsék a kicsiket. Elegendő egyetlen óvatlan pillanat, amikor a gyerekek játék közben észrevétlenül bemásznak a kocsi felhajtón álló autóba, ahonnan aztán a gyerekzár vagy a hirtelen fellépő hőkuta okozta sok miatt már képtelenek egyedül kijutni. Most egy újabb eset figyelmeztet mindenkit arra, hogy a kánikulában a legkisebb mulasztás is visszafordíthatatlan katasztrófához vezethet. A legfrissebb megrázó történet Dél-Franciaországból származik, ahol két kisgyermeket, egy 2 éves és egy 4 éves testvérpárt holtan találtak a család kocsi felhajtóján parkoló autójában. A helyi hatóságok és a francia média beszámolói szerint a kicsik élettelen testére a 33 éves édesanyjuk bukkant rá. A helyszínre riasztott mentősök pedig a hosszas és megfeszített küzdelem ellenére már sikertelenül próbálták újraéleszteni őket. A helyi ügyészség hivatalos közleményében jelentette be, hogy az első megállapítások szerint a gyermekek maguk zárkóztak be az autóba, a tragédia körülményeinek tisztázására pedig azonnal előzetes nyomozást indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával. Az édesanyját a sokkoló felfedezés után a tűzoltóság munkatársai látták el, és súlyos mentális, valamint fizikai állapota miatt a nyomozók kezdetben meg sem tudták hallgatni. Franciaországban jelenleg rendkívüli hőhullám uralkodik. A meteorológiai szolgálat a legmagasabb vörös hőségriasztást adta ki az ország nagy részére. A jelentések szerint a tragédia napján 39 Celsius fokot mutattak ott a hőmérők, a levegő hőmérséklete pedig a napokban a 42 fokot is elérheti. Ez a szörnyű eset újfent arra kötelez mindannyiunkat, hogy nyáron mindig zárjuk le a parkoló autókat, a kulcsokat tartsuk távol a legkisebbektől, és ha bárki magára hagyott gyermeket vagy állatot lát egy bezárt járműben a hőségben, azonnal tárcsázza a segélyhívót, mert minden másodperc az életükről dönthet.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ebben a melegben mindenki figyeljen oda, főleg az utakon. Ideiglenes forgalomba helyezték egyébként az épülő M49-es autóút egy szakaszát, a járműkörforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. A 71-es főúton pedig Balaton-Füred átkelési szakaszán szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, ezért a 38-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Ez okozza a torlódást. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Tematikus városnéző séták. Rendőrök és fiatalok a strandokon Zalakaroson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Elindult a Városnéző Séták sorozata Zalaegerszegen. Augusztus végéig 4 különböző tematikájú sétát szervez a Turinform iroda. Ezeken a túrákon a megszokott történelmi ismereteken túl a város kevésbé ismert, rejtélyes, romantikus és gasztronómiai arcát is bemutatják, írja az AOL. Idén a legújabb sétán a szerelem kerül a középpontba. Egykori találkozások, nagy fellángolások és szívbe markoló drámák helyszíneit lehet megismerni, de idén is lesz interaktív nyomozós krimi séta, gasztronómiai túra és a város történetét is bemutatják. A részleteket a Turinform iroda honlapján találják meg az érdeklődők. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi strandon. Augusztus végéig 2 kortárs segítő teljesít itt szolgálatot, akik egy tolmáccsal és a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársával folyamatosan járőröznek. Mondta a Kanizsai Médiaháznak Danhart Alexandra, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Idén már 22. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt a fürdő területén. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
4: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. A légkondicionáló nyáron szinte nélkülözhetetlen segítség lehet, különösen a hőhullámok idején. Nem csak a komfortérzetet javítja, hanem a túlzott felmelegedés okozta egészségi kockázatokat is csökkentheti. A helytelen használat azonban kellemetlen panaszokat okozhat, és még a villanyszámlát is jelentősen megemelheti. Na de mire figyeljünk oda? Fontos például, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 6-8 foknál nagyobb különbség, és ne legyen túl alacsonyra állítva a klíma. A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül ránk, a lamellákat úgy kell beállítani, hogy felfelé irányuljon a légáram. A klíma csökkenti a levegő páratartalmát, ezért ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a nyálkahártyák hidratálására. A klímaberendezést rendszeresen tisztítani kell, és javasolt alvó üzemmódot használni éjszaka. Idősek és kisgyermekek esetén különös óvatosság szükséges. Néhány egyszerű szabály betartásával tehát elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, amin még nagyon-nagyon fontos, ne állítsuk túl alacsonyra a hőmérsékletet. Ugye a leggyakoribb hiba, hogy a nagy hőségben sokan 20 fok alá állítják a klímát, bár elsőre kellemesnek tűnhet a hűvös levegő, a túl nagy hőmérséklet különbség megterhelheti a szervezetet. Úgyhogy ezekre figyeljünk oda, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. A 11-es főúton például Szentendrénél, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Esztergom és Bubánatvölgy település részen az 59-es kilométernél a 11-es főúton optikai hálózatot építenek, úgyhogy emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Ezért kell fokozottan figyelni. A 25-ös főúton Kerecsenden pedig az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy felpályás útlezárásra kell készülni. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, kitartást az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebb ételt pazarolunk. Szerdánként csak délelőtt lesz ügyfélfogadás a bíróságon. Megdolgoztatta a vihar a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: Változik az ügyfélfogadás a Zalaegerszegi Bíróság ügyfélszolgálati irodájában. A nyári időszakban, vagyis július 22-e és augusztus 31-e között szerdánként csak délelőtt 8 és 11 óra között lehet ügyeket intézni. Tájékoztatta az Egerszegi Híreket Bartal Németes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvívője. Azt is hozzátette, hogy a hét többi napján változatlan nyitvatartással működik az iroda, ahol egyebek mellett dokumentumok benyújtására, iratminták igénylésére, iratbetekintésre, valamint cégkivonat igénylésére van lehetőség. Letarolt a Zalát a szerdai vihar. Délután érte el a vármegyét az enyhülést hozó hidegfront, ami letört ágakat és kidőlt fákat hagyott maga után. A 76-os főúton egy fa dőlt az úttestre Bagot térségében. Zalasárszegen a 7-es főúton több kidőlt fa is akadályozta a közlekedést. Itt a nagykanizsai tűzoltók avatkoztak be, ők távolították el a fákat az utakról. Ugyanez történt Galambok térségében is. Itt az egyik irányból a nagykanizsai, a másik irányból a zalakarosi tűzoltók segítettek. Csapiban pedig az Arany János utcában akadályozták a letört ágak a forgalmat. Olvasható az Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hét elejé hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál B. Németh Díj, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
0: 88.9 Best

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Itt a nyár meg a kánikula, de a kerti kiüléseket bizony megzavarhatják a darazsak. A kis rovarok komoly veszélyt is jelenthetnek, különösen akkor, hogyha fészkük túl közel kerül az emberi környezethez. A darazsak viselkedése sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, ám valójában nagyon is következetes biológiai és társas mintázatok irányítják őket. A darazsak alapvetően nem támadó természetűek, de rendkívül érzékenyen reagálnak minden olyan ingerre, amelyet fenyegetésként értelmeznek. Az emberi jelenlét önmagában nem vált ki agressziót, ám ha valaki túl közel kerül a fészkükhöz, hirtelen mozdulatokat tesz, vagy véletlenül megzavarja őket, a darazsak védekező üzemmódba kapcsolnak. A támadásokat tehát szinte mindig a fészek védelme. A kolónia fennmaradása számukra létfontosságú, és a dolgozó darazsak ösztönösen reagálnak mindenre, ami ezt veszélyezteti. A nyári hónapokban, amikor a fészek már nagyobb, és a populáció is jelentősen megnő, a darazsak különösen érzékenyek a zavarásra. Ilyenkor egyetlen rossz mozdulat is elegendő ahhoz, hogy a rovarok támadásba lendüljenek, és akár tömegesen csípjenek. Azt azonban tudni kell, hogy a darazsak olyan helyeket keresnek, ahol a fészek védve van az időjárástól, a ragadozóktól és az emberi tevékenységtől, ezért találkozhatunk velük ereszek alatt, padlásokon, garázsok sarkaiban, kerti fészerekben, üreges fákban, vagy akár föld alatti járatokban is. A rejtett fészek nem azért készül, hogy az embert megtévessze, hanem azért, mert a kolónia túlélése így biztosítható. Az ember számára azonban éppen ez a rejtettség jelenti a legnagyobb veszélyt, hiszen sokszor csak akkor derül ki a fészek jelenléte, amikor már túl közel kerültünk hozzá. Ha a ház körül vagy a kertben feltűnően sok darázs repked egy adott irányba, vagy rendszeresen ugyanazon a ponton tűnnek fel, az már gyanúra ad okot. A darazsak repülési útvonala sokszor árulkodó, ha többször is ugyanabba a résbe, repedésbe vagy nyílásba tűnnek el, nagy valószínűséggel ott található a fészek. A fészek közvetlenül közelében a rovarok mozgása gyorsabb, idegesebb és gyakran köröző mintázatot mutatnak. A zümmögés is erősödhet, különösen akkor, hogyha a fészek már nagyobb méretű. A földben élő darazsak esetében a bejárat körül apró, kitaposott nyílás figyelhető meg, amelyet a rovarok rendszeresen használnak. Amit mindenképpen tudni kell, hogy a darazsak rendkívül érzékenyek a rezgésekre, amint mondtam, és a hirtelen mozdulatokra, ezért nem szabad közelhajolni, ütögetni, vagy megpiszkálni a gyanús területet. A fészek megközelítése mindig lassan, csendben és távolságtartással történjen. Ha a fészek helye egyértelművé válik, a következő kérdés az, hogy mit lehet tenni ellene. A darázsírtás házilag csak akkor jöhet szóba, ha a fészek kicsi, könnyen hozzáférhető, és a darazsak száma még nem túl nagy. De szerintem ne kísérletezzünk, forduljunk szakemberhez. Én pedig továbbra is kísérlek a legjobb zenékkel itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. A 31-es főúton például Gyömrő határában kábeleket szerelnek, a 31-es kilométernél útszükület mellett engedik a járműveket. A 32-es főúton a 38-as és a 39-es kilométer között a szalagkorlátot javítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, jelzőrök irányítanak. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható, Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, Tata térségében pedig a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással külső és a leállósávon halad a forgalom, úgyhogy fokozott figyelem szükséges arra felé is, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban. Én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg lakásbiztosítást cseréltek le tavasszal. Tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavainak. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt. Úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem tagadom, én is annyira szétestem ennek a hételei kánikulának köszönhetően, hogy egyébként nagyon köszönöm, hogy többen jeleztétek a 0625-55-155-ös Viber számunkon keresztül, hogy szerdán DJ Effendit, csütörtökön pedig DJ Millert hívtam vissza extrázni, és akkor jogos a kérdés, hogy most akkor kijönöm a vissza plusz egy órára. DJ Miller természetesen, úgyhogy Effit leszúton is elnézést kérek, mert ezt már megbeszéltem vele, szóltam neki, hogy ne jöjjön, viszont DJ Miller jön, vagyis a mai Nácsi Texában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, DJ Millerrel, ha nem ez játszok magad.
0: Best

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-25-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: Ezt FM-en.
1: Tehát akkor pont úgy, mint csütörtökön, még egy órányi dance, héttől DJ Miller a lemez játszott mögött, gyors helycsere, pár perc múlva innen folytatjuk, nem sokára folytatódik a Night Shift Extra, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Új villamos vonal épül a fővárosban, műemlékfa templom éget le Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Új villamos vonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmos fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a somval egy vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Lehet, hogy már beszéltünk róla, de most nálatok mi a kotta a Defective Croatia-val? Lesz, nem lesz? Kihagyjátok, tudtok menni?
4: Hát lenni lesz, mint tudjuk, és az van kommunikálva, hogy utoljára.
3: Igen.
4: Figyelj, ha emlékszel rá, mi mindig úgy mentünk, ha mentünk, hogy így szóltunk egymásnak, hogy akkor megyünk, mert ugye elővételes egy elfogyott.
3: Igen.
4: Nem tudom, hogy láttad-e, de ezt folyamatosan kommunikálják is, hogy ugye napi jegyeket még most, azt hiszem van egy ilyen újraértékesítési, azt nem teljesen értem, hogy miért, hogy egyszer elfogyott, most vagy kicsit tágították a teret, vagy én nem tudom, hogy mi
3: szoktak
4: történt.
3: Szoktak egyébként visszatartani.
4: Vagy pedig, ilyen visszamondást nem vitték el, nem tudom, hogy a digitális világban ilyen van-e, hogyha nem fizeti ki, vagy csak befoglalja.
3: Hát, szabad ne felejtsd, ugye most a koncerteken is egyébként nagyon sokszor az van, hogy megveszed a híres, szép nagy jegy értékesítő oldalon keresztül, és aztán van az a másik híres újraértékesítő alkalmazás. Aha, de igen. Hogy most már a szép nagy értékesítő oldalra már te vissza tudod rakni a jegyeidet, tehát nem kell egy ilyen köztes.
4: De ez tök jó amúgy, nem?
3: Velünk is ez volt, hogy amikor
4: kihúzták a méregfogát a dolognak.
3: Igen, tehát ott nem lehet rárakni extra üzét, stb. A maximum annyira tudod eladni, amennyire
4: ez vett. Ez nagyon korrekt, humánus
3: megoldás. Jó, nyilván gondolom, ezt le kellett fejleszteni, stb. De például mi is, hogy amikor kiderült, hogy nem tudunk mégsem Bruno Mars-ra menni Londonba, akkor oda visszaraktuk. 2 nap alatt.
4: Persze.
3: Szóval, hogy elképzelhető, hogy ilyen, akik már tudják, szóval, most, hogy nem tudnak menni, visszarakták oda.
4: Mindig spontán van, toljuk az ilyeneket, de régen is így van. Menjünk ki Horvátországba 4 napra, oké, és fél óra múlva indultunk, de kb. Így volt, én Borsosnak szóltam a legutóbbi, és hogy Ferike, tudtam még egyet venni, megyünk. És akkor egy napon belül már mentem érte, és beültettem.
3: Jó, figyelj, ha úgy érzed, nem is tudom pontosan mikor lesz, de hogy egy óra múlva akár indulhatsz is. Majd oda vagy máshova, ezt az órát viszont még töltsed velünk. Végül kedves,
4: így lesz,
3: a denses sütörtök után denses péntek, a mai extra
4: pörgessük meg.
3: Játsszok meg. Best FM.

0: Mixben. És nem beszéltünk azóta adásban legalábbis erről, ugye, hogy volt az a nagyon szuper extra titkos buli, amit mondtál, hogy titoktartási meg stb. Technikai részletek érdekelnek, csak mert mondtad, hogy az annyira, hogy ott se telefon meg se sem, hogy tényleg elvették? Vagy,
1: hát
0: vagy
1: azt van, csinálták, hogy kapsz egy ilyen boxot, amit te zársz le magadnak. Tehát ennek is van ilyen kulturáltabb formája, hallottam ilyen kartondobozokról. Nem, itt kérlek szépen, erre van külön ilyen doboz. Nagyon durva, én is életemben másodszor láttam. Miért van egy kis műanyag ilyen átlátszó, tehát egy plexi doboz, amit egy ilyen speckó zárral le lehet zárni, és te viszed el a kulcsot, viszont az el van helyezve egy bizonyos helyre mindenki.
0: Na, és akkor onnan
1: és
0: nem
1: ki kell kapcsolni.
0: Ki kell kapcsolni. Igen. Mert ugye pont az jutott eszembe, ugye, főleg stand-uposoknál ugye ez már bevett gyakorlat, hogy csak ők ilyen kis szütyőbe rakják, ugye, hogy ne tud felvenni a műsor, stb. Ha kell, akkor kimehetsz, kiveheted, telefonálhatsz,
1: stb. Nem, szerződésnek a részét képezi, tehát nem is kell, hogy aláírjad.
0: Azt hittem, hogy csak a kamerázás
1: miatt.
0: Nem.
1: És ugye ez egy, mint kiderült, annyit elmondhatok meg neked, ugye adáson kívül, mert el is mondtam, hogy ez egy valami nagyon komoly ilyen informatikával és egyéb mással foglalkozó közel-keleti cég, talán ennyit mondhatok, és emiatt ennek a cégnek különböző nagy emberei, illetve az ő baráti körük volt ott, és hát nem tudom, hogy valószínűleg tartanak, lehet, hogy már jártak kórul akármilyen formában.
0: Most rakom össze, tehát, hogy informatikai cég, és te odaadod nekik a telefonodat, én.
1: Nem volt nálam, tudod, ez a, hogy mibe kell betekerni, tudod, mi a speciális, nem a...
0: Alufólia,
1: azt köszönöm, Sándor, hogy kisegítettél. Már megint. Nem volt nálam, figyelj, én úgy vagyok, hogy tőlem nem tudnak semmit ellopni, tudod.
0: Akiknek ezek az adatok kellenek, figyelj.
1: Az esélytelenek nyugalmával lettem oda mindenem, főleg a kikapcsolt telefonomat egy plexi dobozban.

Ez a Night Shift.

0: Blast FM. A legjobb zenék mixben.
1: Nagyon sokan ennek a dalnak a kapcsán már itt világsztárságról, meg világsikerről beszélnek.
2: Kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Magad a szenzációs.
1: Szenzációs oda, és ez vitathatatlan, hogy Beatport első hely, és hát korunk egyik jelenleg legnagyobb DJ-je, ugye a Hugh Gillesztő fölkarolta.
2: Aki azért nagyon laza pali. Armand van Helderről beszéltünk, nem igen, igen, igen. Valahogy őt látom benne egy picit, maga a karakter, nem?
1: Igen, igen.
2: Ez a nagyon laza, majdnem szétesek, semmi nem számít, haver,
1: azt király vagyok. Azt hiszem, hogy csinálsz, hogy hello. Na, mert hogy egy magyar énekesnőről van szó, ugye, aki ebben a dalban énekel, és hogy is volt a sztori, hogy ők ezt megcsináltak, és aztán a Hugel meg az Ultra Náté bejelentkezett ezért a dalért? Valami ilyes.
2: Többféle verzió kering itt a szakmában erről, de én is ezt tartom egyébként a leginkább valószínűnek, igen, hogy ez így történhetett. Ami azért, figyelj, volt már ilyen egyébként, hogy valaki csinált egy remixet.
1: Jó, és hajrá, és szurkolunk, hogy
2: fű alatt, és utána azt mondták, hogy figyelj, ezt kiadjuk hivatalosan. Azt hiszem a Muzaiknak is volt ilyen például.
1: Igen, igen, igen.
2: Úgyhogy nem is biztos, hogy pont a Freevel, de talán ha már Ultra Nátét említettük, úgyhogy szóval volt már ilyen azért a zenei történelemben, úgyhogy én nagyon örülök neki.
1: Abszolút,
2: bármilyen magyar vonatkozásnak. Főleg egy ilyen dalnál, amit tényleg húz meg, ugye ügyesen csinálták a marketing részét, hogy betolták a TikTok videók alá, mindenhonnan 2 hétig ezt hallottad, amikor még meg se jelent, és így nézted, hogy ez mi? És ezt a részt a felpörgés, és ment a csapatás, és ultra jó videók mögötte, szuper minőségben, és azt mondod, hogy atyavilág.
1: Így. Na, és akkor, hogyha már ennyit beszéltünk erről a dalról, hogyha valaki a pontos előadóra, illetve a dal címére kíváncsi, ezt most nem áruljuk el.
2: Nem.
1: Tessék felátogatni a Mixcloudra.
2: Így van. És azon belül pedig a DJ Miller Hun oldalon ez a mix is szerepelni fog rövid időn belül, úgyhogy vegyétek, vigyétek, szeressétek, de leginkább hallgatok.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tehát akkor Maborbár, holnap szelídító.
2: Így van. Tudsz mindent
1: vágyból. Jövő csütörtökön, meg jövő csütörtökön, amikor megint majd 120 percen keresztül szólnak a legnagyobb dance himnuszok. Köszönjük szépen ezt a mai estet.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Jó bulikat, jó utat, vigyázz magadra, csütörtökön gyere.
2: Táncoljunk sokat. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Milliós bírságot kaphat egy cigarettacsempész, tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Gond volt a szamócákkal, a fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldség-gyümölcsüzletekben, útmenti árusoknál, több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. A legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság eddig 3,5 millió forint bírságot szabott ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Cigarettacsempészre csapott le a NAV. Több mint 300 doboz török zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Törökországból Németországba tartó kamionban az M5-ösön. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indul eljárás. Az elkövető mintegy 1 millió 300 ezer forintos bírságra számíthat. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, ezreket kellett evakuálni. Egy kemping porig égett, a nyaralókat és a dolgozókat kellett kimenteni a területről, 3 tűzoltó meg is sérült. Tegnap összesen 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a Dél-Francia területeken. Ezen a nyáron már 8700 hektár égett le. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát te meg ki a franc vagy? Hogyha másnap reggel akár nekünk teszik fel ezt a kérdést, akár nekünk kell ezt a kérdést föltenni, hát, az túl sok jót nem jelent, viszont ezzel a dallal órát kezdeni, szerintem nagyon-nagyon jó választás. Who the hell are you? Jön már is a Madison Avenue itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Péntek is van, kánikula is volt, hosszú volt a hét, szóval mindenki elfáradt, úgyhogy ebben az órában senkit nem terhelünk bonyolult dalszövegekkel. Jön Paul Johnson a Get Get Down-nal, aztán itt lesz nem sokára Rúzsa Magda és a Na Na Na Na Na, sőt még a Safri Duo is érkezik majd a Baja Baja-val.

FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vem 2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

a legjobb zenék. Ha már a gossip az előző percekben a helyes irányról értekezett, akkor én elmondom, hogy merre ne tessék menni ma és holnap, mert hogy ma 6 órától már filmforgatás miatt lezárás alá került a Lőrinc utca a 4. kerületben, éppen ezért ott tilos megállni, Lőrinc utca, Berzevici Gergely utca és Attila utca, és ezen utcákat egyébként szakaszosan és időszakosan le is zárják majd a forgalom elől. Ma 6 órától él ez a tiltás, és egészen holnap reggel 6 óráig lehet ezekre a korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Már szüretelik a Kajszi barackot, tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erős a gyanúm, hogy Robbie Williamsnek egyébként a civil életben is valami ilyesmi lehet az arcpolitikája, hogy nem bánok semmit sem. No regrets. És valószínűleg segi sem bánt meg semmit sem, amit eddig tett, ő csak simán tagadja, hogyha a helyzet úgy kívánja. Érkezik majd az It Wasn't Me is a következő órában, amelyet a Basement Jackson itt a Good Luck-kal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

FM, a legjobb zenék a brutális kánikula után volt egy-két nap enyhülés az időjárásban szerencsére. Megint elkezdünk felfelé mászni a hőfokokban. Szerencsére ezt a 40 közeli állapotot ezt elfelejthetjük, de azért szombat-vasárnap magasságában a 30-31 fok nem lesz elképzelhetetlen, de sokkal kellemesebbnek fogjuk érezni, köszönhető annak, hogy egy picike felhő meg egy kevéske szél egész hétvégén várható majd.

Best FM, a legjobb zenék a két héttel ezelőtti NVM domos koncertjének köszönhetően 16-4-re nőtt az állás Sting és Shaggy között. Annak tekintetében, hogy elég hányszor jártak Magyarországon, ráadásul egyszer ugye közösen is nyomtak egy ingyenes koncertet. A Hősök terén nincs nagyon hír arról, hogy Shaggy mostanában Magyarország látogatna, úgyhogy kénytelen vagyunk mi elhozni őt. Jön az Itt Hozom Mi!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Új villamosvonal épül a fővárosban, lehet, hogy feltűnik a sarki fény hétvégén. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap előtt végre mi is eljutottunk oda, hogy betiltották az egyszer használatos műanyag poharak gyártását, forgalmazását, használatát. De 2007 óta már tart egy masszív kampány a hasonlóan környezetszennyező anyagok ellen. Minden év július 3-án van a nylonzacskómentes világnap.
2: Ez a Night Shift a best.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johann Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülben átszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuális.

FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag, azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt a Remember the Time-ban.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei project, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. You're not Return to Innocence, itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nem sokára, egészen pontosan az előttünk álló óra vége felé, majd én is úgy fogok tenni, mint ahogy Craig David az óra a legelején. Walking away, szépen elsétálok, de azért ebbe az órában még hozom a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, ugyanúgy, mint eddig. Oh, is this wonderful, brand new heavy sometimes, vagy éppen compact disco, feel the rain.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100% hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredeti Stevie Wonder féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro lugar, jön Salome de Bahia itt a Best of a.

Szerintem a legjobb zenék, a felhőkig nem megy fel a Daft Punk, ők inkább megkerülik a földet újra, és újra, és újra, és újra. Jön az Around the World, én pedig megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap is természetesen mixelünk 6 és 8 óra között. Hip-hop és R&B lesz a menő. Slimfic, ami fog hozzám csatlakozni, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House lesz 18 és 20 óra között, akkor majd DJ Németi lesz az, akivel együtt kapjuk a lemezeket. Vége a pénteknek, kezdődik a hétvége. Jó éjszakát, jó bulizást, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.